0: na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Sobi,
2: jesi ti radio?
1: Rakun. Ja zbog tebe.